0: nada, nem banana, nem cocada,
1: e nem batata de vazante,
0: cachaça ou refrigerante,
1: nada vendi no balcão,
0: nem